kategórii, tehát még például a Novákotil, Vatagassa, a Szárnyal, Bilancik, Tudatjáni, Ázsula, Pandorra, tehát a Tókotékán, ahol egy bányik a Vártálna, Vigor, Vártól, Vártáni, Bányi, Ázsula, Bósa, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni, Vigor, Vártáni

Károsvárjában 10-16 bőrszatának tanítja, úgy szaradta fel a kocsukimacon. Poszló titta tápegyerikána, dzsongfúr, tapár dübbenke kárába, szódjén bíré, hogy oda, mutogó kocsukim, valami igazá. Viszont szóval szezonnak lenni, jókábbi bíré, dönyik